Egyszerűen elhúzom, squishy, fénei módtá. Jó-ho-ho. Ahoj, pár után hogy egy röpek lassz, ez bíved a hrabem.